0: Nej, nej, jamen skal se, hvad jeg tænker. Jeg går nemlig ind i skoskot, så jeg... I jeg går med ind i skoskot, så må jeg da gå ind og tage bare til, at der går til dig, der gik til bare mig, så jeg går ind. Jeg går da ikke snart til at gå med, at der skal i Norge arbejde til mod, så skoskot en mod, så jeg... I der gik til bare mig, så jeg går nemlig ind i den type 3, så jeg community emergency forest firefighters, så jeg går nemlig ind i skoskot en mod, så jeg gik til bare mig. Joo, ne, teitä, teitä, ja jos kiittää näin, niin teitä siimääk, hei, ja kiittää tätä päämähtsä, ja punaista ei itse. Mä enkä saa samaa asuja, niin kuin se uusi syypi, niin joku, että pieksi kotiin, ja sitä iltaista ei ole, pieksi musta rauha asua. Joo, no siimääk, niin se puhuu ei minä, niin joo, mä en skottaa määrin, joo, mä siimääk, että kiittää päämähtsä. Joo, mä saa se, että ei päämä syypi, niin iso. Ja sekäkin, se tirittää kaikkein menemään. Jotta mä enemmän tai muuta menee otsi mä skutsi kätti, kun niitä ei isikin tämä päättää mä otsikin vuonna ja vuonna etsikin mä kätti. Joku tänne niissä on niin tai että tuossakin jokamme kun tai two departments, two the main one, tai isoa päättää mä näin jähti, the Forest Fire Management Branch, and that's a branch of the it used to be the Ministry of Environment, but it's under Public Safety Agency now. It was a unit on its own. We the upper way, we the boat that was given no escotio. You see, it's a path that are an epic. You mean at Cate Pepo, you the Yetos Catago. My good tournament, I was his theatio, he was his theatio, emergency management fire safety. He was his theatio. Jeg var nemlig, ja on nämä ja tyyvän mä jo se tiilittääkö. Ja jos tiilittääkö, se ei syypi ne kännö, eikä se ei ole, että pääs kaikki maa kaikki tässä. Voi tehdä kaikki takkoja, eikä tämä päättää emergencies, mutta ei tehdä skotti opu. Ja kun tämä on muuta, ja kaikki ne kätti, ja äät se muin. Mutta on ihmeen mäkö homma nämä, ja te pääs kaikki maa, eikä se ihan tehtyä uuteen uutiossa, ja otti jossain jäätistä, niin entäkin pitää olla vain. Ei jää, missä kohdassa reikä, niin kohdassa. Mistä uusia näin mä reitän. Käykin teille mikä, käykin teille mä, että se niissä on. Kiitos paket siitä suuskatsa. Ja katsotaan, että sekin syypi tiistä tyyvän, vaikin tiitittää vaan. Tää puhuta, mä en ole kuitenkin paket syypi kiekona. Ja että mä otsin, että smiäkin, että mä en käpi kiekki. Mä tehtää, että skotti jo. Vaan niin. Nyt on vaan, että se tyyvän, kiipäkitsin. Että hyvä, nää voi tuoda, että mä hiittyy tyytyy, kaikki hiittyy, kun mä et samoin. Tää suosui, että ei tuo ihmi tohtaa, koska kaikki takko, eikä toi ei siispa, että ei hiittyy. Ja kun tämä maita menee, ne kiittää, ne ei mulla, ja mistä siitä, niin antaisi kotiin, että se on näitä ihmiä, kun sitä ei kiiko, ja mä nämä, ja mä nämä, että se, että ne ei saa kaikit. Ja on, mutta joku töitä mä nämä, ja kissin tekski tämä sitten käsit, että näet se, ja ota siika muukaan, ja ota siika muukaan, ja itse sahoja jo näitä kort. Vaan muuten kiski liittää kontensa, ja mä nämä käytä suotti, että kissin nähpuu. Kissa suottaa on, ja mä nämä ei käsit, että niitä, kun tämä nämä nipinu keipu.
1: Grand Chief Soa ja kiisin tohtaa tänomaan ja as pingagi pagit niga tigoma ya ka chimosh na gen mn pigagi pagit na ko ta ya ki tu yo ka they made some recommendations then show me to get this for the report niga and ya ki sin stot that then there has been some small changes you know ticht with the goma na magami squatch but sin magami na ticht ki wa so squatch mo la chi squa ya ka was ka wish get you so ya kitabat tagi lihtin chenum report ya ka to mis ko chepat nchi to gin na watch ki go tet ni ga
0: ha ni nani da ma tagi to yak peter for you to go ma kan ya ipmi go na ya ga ma bo ma ga to so ya the minister Igatis, hogy jó csapatta meg, mert tibra, mi volt, mi azért van, hogy épp megocsani, hanem épp, igen, épp, igen, mi jó, akkor nem mondja, hogy sztolja minden. De már mátta, jó, már mátta, jó, a pati, jó, a pati, csak a nagyó, a telefon. Jó, van, de itt tibra, itt a magni, jó, itt a magna, jó, van, tehát itt olyan, hogy azt a igen, tehát hogy játék, egy bizony sztolja, igen, jó, szín meg, mint azt a igen, igen, minden. Igazta, hogy épp minden napú, hogy tápadtál, jó, azt a volt, szett, no, mint tápad, szett, szett, szett, szett, szett, szett, úgy stána vagy skipa pik skotti vagy mennem a ugye már hent Peter ide úgy stána mennem a GPS tavé itt a végig skivitta a gomoly nevét a moda is tegy moda jó csáj emi ha utás volt szújt a tentége a gogit semmit tehát sziszára vattak egy új tegyek ó tettége tiszpadlik skotti jó csáj ezt a végig jön ó csáj ezt a szó bujam olyan mojit szó jöjjön minden nem
1: mennem megállják mi csített szett nolgálják kisebb olyan muhaag mihci itt szavonok épított, hogy a popámát itt minden jelként tűnően a tóba eljárk. Mihci itt mindig ott, aki már máj mokiak, tehát kocsiga egy oda, hogy csúj, csihés, csak mint ancsik a jelgőd, hogy tudjuk mindenki tápátta magna, a nagy szkett tavat, akkor is szépen igen, hogy nem tő is egészen kihtalma, hogy is csimicsi itt, ott mi tott a hittalat, csak no.
0: Jó, tényleg, mert a hét kitápátta, hogy oda tegyedett. Így akkor nem mennem, hogy ezt olyan múlik civilében, hogy evacuation, így akkor nem. Így van, így van. Hosszán bogatszik a Red Cross, mennem már, hogy ott a hosszúidej, mennem már. Ott a toszki ülni, hogy ugye, mert új dalmi, én is mondom, hogy Szentországon jetszik új dalmi, hogy a Public Safety Agency, Skatron Public Safety Agency, hogy ott a mindenhogy civil, hogy ugye. Így van, hogy azt mennem már, hogy jó, szerintem, hogy jövődöm én jövődöm én, hogy nem szkocsak át, meg tehát szkocsak, de már hét jön oda, hogy tehát imád már azt a volt, és a bolyam a hétség, hogy egyszer, no, és azt mondom, hogy ezt kell pártiú. Meg egyszer, hogy szóval, hogy támogatni egy szkottiú, azt a volt, és a bolyam a hétség, mert jövődöm, hogy pimen egy kitára, hogy itt lenne, na, azt a volt, hanem már, tehát ez szín megta, hogy ezt a hét egy szkottiú. Jó, jó, hanem, hogy újtett a szkémánának, tehát szettek egy új kajátték egy kis abattán, mert tehát hát semmúgy mindig szkotti, aztán tehát torjás toljára, hogy igen, azt mondom, hogy iszpedik. Kajátték van, hogy itt a Mária van, akkor tényleg most mindig itt annál, itt a újjuk, hogy torjítára meg, hogy igen, hogy igen, kitek szkívítta meg, vannam már, hogy kettő alminítára meg, hogy mi szítszakó volt, hogy hát a szkí, a Gömögo, Forest Protection Office, ez az élet, hogy ott a Lorenz, hogy egy Denar Beach, mi napig, hogy mi szít meg, de minél van egy égpéget, igen, volt épp a táskanak. Jó, ja, mi itt kitett nem mindenki tudja, hogy ugye tos kétségi van. Úgy lehet tegyed, úgy lehet tegyed. De mi tudjuk tenni mindenki, hogy mindenki tárga, hogy is van. Jó, hogy ennek a tegyed tos kétségi, hogy kitett nem mindenki játti, hogy is van a patta meg. Ennyi ente, hogy is pár ját tos kétségi, hogy te is nyugodt tegyed. Jó, hogy te mindig ját tehát tos kétségi. Ja. Én mi itt tudom, hogy mennap jó táskanál volt, hogy ott tarni, hogy mutta tosi että kun se Raymond Charles kaiitti Laurent Ohtsen. Ja minä otti Ohtsen West Side Robbie Gardner. Ja kun ne kenen ei suos katsoi. Suos katsoi si ei totta ko ei skidä matsa ja ka. Ei skidä matsa ko totta niin muo si mag mä ei ta jo tästä ei oikein tai ei tipata se ja ja Ohtsen Ohtsina si Ohts. Ja se ei tägä me se kun sanomme ne kun se minen tänään ne kertaa. Igen, hogy te jó csóval pattamán, mindjárt van, mert te itt a stékos, és tudod, hogy mi is csitnóabb ma, hogy mi az jutszik. Jó, tenni vagyok, van már az ki, hogy meg ott a Saskatchewan Public Safety, és hát én mi lehet, hát én szállnék abba tisztelt, szóval, hát mi is csit. Tehát szét én már itt tápad, szét jó, de tábú, itt van, mint az, hogy mindott a pánaskal, pár meg ott szíró. Pár meg ott szíró, hogy teljeg, kell pasztít, és azt úgy utcanak, úgy csinálsz, hogy itt ott ilyen mondom, hogy lesz a végig. Szóval hát mi itt nagy szíves, hogy jelen, hogy jött az kihétség, ami víz kacsak, hogy jelen, hogy lesz a végig, úgy csinálsz, hogy ott jött az kihétség, hogy egy pisz szóval már a kapjuk szentál, hogy nézd, hogy ott a jelen, hogy mi a gamanna, hogy dolga mag.
1: Ja, szóval tiszkolás, hogy kivagáljuk, hogy úgy semmit lenne, hogy a Grand Chief, hogy a kiskomagák, hogy tiejek. Tancsiom már, ott nem tette a becsétát a Kogemauin, a Saskatchewan Public Safety Agency, mert ott nem a mám tónítik csak rendőr, hogy tiája, hogy a jászába utáztató higíva.